13, ma joie Ivana. Alors, ma joie t'a se wangwaye la. Matanga dungwa lango tila so. Tita ki joyeux anniversaire awa. Matanga dungwa la. La kosa de kujo kongo tia ti bebe na lango balu sandun gombaya. Sinze ti bila o. Bacha sewa songo tonso, bacha sewa mako, makondasa, bacha sewa zonika. Kenzoni matanga ti dungo na oko tala zonika. Mambura kamen silia. Emily la rose, joyeux anniversaire. Dans y tenez joyeux anniversaire, Nala.